Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM.

senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Közterületekre vezénylik a rendőröket, kiterjesztenék a katát. Napos időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Több mint 200 rendőrt vezényelnek át a közterületekre. Átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől több feladatot a honvédség vesz át a készenléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják majd el. A változtatással összesen 219 rendőr szabadul fel, akikkel ezentúl a közterületeken találkozhatunk. Több kiemelt épületnél, köztük az Országháznál és egyes minisztériumoknál ugyanakkor továbbra is a készenléti rendőrség teljesít szolgálatot. A kata széleskörű kiterjesztésén dolgozik a kormány, egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. Hozzátette, a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is rendeznék. Emiatt a kata havi adóját is emelni kell. Az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelnék a kisadózó vállalkozások tételes adójánál. Nincs gond a baba vizekkel, a Supermenta program keretében ellenőrizte minőségüket a Nébih. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyag tartalma miatt elbukott a teszten. Tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
2: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratóriumi vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomhoz összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
1: Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Hosszan kitart még a vénasszonyok nyara. Ma túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. A déli délkeleti szél gyenge, mérsékelt marad, a hűvös reggelt követően délutánra 23 fokig melegszik a levegő. A következő napokban is melegedés érkezik, 24-25 fok körül alakulnak a nappali csúcsértékek, csapadék egyáltalán nem várható, a szél azonban olykor felélénkülhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolul.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élveszt, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Címkéket és termékismertetőket ellenőriznek. Folytatódik a sportcsarnok korszerűsítése. Változás a plug-in hibrid autók zöld rendszámában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 27-e van, vasárnap. Az elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit és termékismertető adatlapjait ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok célja, hogy a vásárlók pontos és összehasonlítható tájékoztatást kapjanak a készülékek energiahatékonyságáról. Idén az okostelefonok, táblagépek, televíziók és monitorok kerülnek a középpontba. Az ellenőrzést a múlt évi vizsgálatok kedvezőtlen tapasztalatai is indokolják, mondta Egypan Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az energiacímke meglétét, megjelentés helyét, formai tartalmi követelményét, illetve a termékismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerrel, különböző háztartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták, fogyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. Míg a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a webáruházaknál 63%-nál merültek fel jogsértések.
1: Újabb fejlesztés valósul meg a sportcsarnokban. 2027 végéig teljesen megújul a tetőszigetelés, emellett korszerűsítik a fűtési rendszert, kicserélik a kazánokat és teljes modernizáción esik át a küzdőtér világítása is. Erről ír közösségi oldalán a város polgármestere. Balajt Zoltán posztja szerint a munkálatokra 230 millió forint állami támogatást kapott az önkormányzat. A sportcsarnokot még 2024-ben kezdték el felújítani. Akkor kicserélték a küzdőtér sportparkettáját, új menekülőkapuk készültek, korszerűsítették a belső burkolatok egy részét, és új időjelzőrendszer érkezett. A jövőben pedig a hangosítást szeretnék megújítani, valamint a nézőtéri székeket is szeretnék kicserélni. A sportcsarnok 1980 óta szolgálja a várost. Azóta kosárlabda mérkőzéseknek, sporteseményeknek, koncerteknek, gáláknak és városi rendezvényeknek adott otthont. Fehér rendszámot kapnak a plug-in hibrid autók. November végétől ugyanis zöld rendszám kizárólag a tisztán elektromos autókon lehet. A hibrid járművek tulajdonosainak pedig november 30-áig kell lecserélniük az autójuk rendszámát. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Zalavár megyei kormányhivatal. A posztjuk szerint az autósok két lehetőség közül választhatnak, vagy új rendszámot kérnek, vagy megtartják a régit, amit egy új fehér alapszínben gyártanak le nekik. Az új rendszám 11 000 forintba kerül, és ebben az esetben egy új forgalmit is ki kell fizetni. A régi rendszám újragyártása pedig 16 000 forintba kerül. A rendszámokkal kapcsolatos ügyintézésre a Lenti, a Letenyei, a Zalaszentgróti, a Keszthelyi, a Nagykanizsai és a Zalaegerszegi járási hivatal kormányablakaiban van lehetőség. Kedden teljesen lezárják a Kinizsipál utca, Vlasics Gyula és Radnóti Miklós utca közötti szakaszát. Ezt jelentette be a közösségi oldalán az Alavíz ZRT. A posztjuk szerint eddig szennyvízhálózati rekonstrukciós munkákat végeztek az utcában, most a végleges helyreállítási munka következik, ezért zárják le az útszakaszt. Ezért arra kérik a közlekedőket, hogy a megváltozott forgalmi rend miatt fokozott figyelemmel közlekedjenek. A Kinizsi utcában még júliusban kezdődtek a szennyvízcsatornát felújító munkálatok, amelyekre azért volt szükség, mert a több évtizede épült csatornarendszer rossz műszaki állapotban volt. Több helyen repedéseket, szakadásokat és a csőillesztéseknél talajvízszivárgást is feltártak a vizsgálatok. A korszerűsítés három ütemben valósul meg, az első szakasz fejeződik be októberig. Koncertszínházi előadást tartanak ma Lentiben a Városi Művelődési Központban. Határtalan hangok a címe, és ez egy 8 állomásból álló országos koncert és workshop sorozat első állomása lesz, amely a magyar népzene gazdag hagyományát mutatja be kortárs, élő formában, írja az AOL. A projekt megálmodója Gubinec Ákos népdalénekes, aki zenésztársaival és az adott városok zeneiskolásaival lép színpadra. Az előadás alapját pedig a Határtalan férfiének című kétlemezes kiadvány anyaga adja, amely a férfi népének hagyomány határokon átívelő gazdagságát tárja a közönség elé. A sorozat nem csupán koncertek sora, hanem találkozási pont. A műfaj nyitottság jegyében egyes állomásokon a klasszikus és világzene fiatal képviselői is csatlakoznak az előadáshoz. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket. Figyelmeztet Vad Róbert rendőr alezredes.
3: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
1: Lezárták a Tóth Árpád utcát a Szent László és a Zrínyi utcai szakaszon. Ezt jelentette be az Alavíz ZRT a közösségi oldalán. A posztjuk szerint ivóvíz és szennyvíz csatorna rekonstrukciós munkákat végeznek egészen november 30-áig. Addig félpályás vagy időszakosan teljes pályás útlezárásra számíthatnak az arra közlekedő autósok. Újra használható a Vizslaparki kutyafuttató. Erről számolt be közösségi oldalán Bali Zoltán, a város alpolgármestere. A posztja szerint nyár végén több lakossági bejelentés érkezett hozzá arról, hogy több eszköz, valamint a kis nagy kutyafuttatót elválasztó kerítés meghibásodott és tönkrement. Ezeket az elmúlt napokban sikerült kijavítani és rendbe tenni, így a kutyusok és gazdik újra birtokba vehetik a város legnagyobb kutyafuttatóját. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója verseng. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján. Mondta rádiónknak Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
4: Soprontól, a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplénig talán összöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodás is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
1: Korszerűsítik a kis utcában működő tipegő bölcsödét. Erről számolt be közösségi oldalán a város polgármestere. Balajt Zoltán posztja szerint az elmúlt években folyamatosan fejlesztették az épületet. Például felújították a tetőt, megújult a konyha, kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a világítást, a fűtési rendszert, emellett megszépült a kerítés, új bútorokat kaptak a csoportszobák, és idén az egész épületet klimatizálták. A mostani beruházás keretében pedig megerősítik a lapos tetőt, megújul a homlokzat hőszigetelése, új árnyékolók kerülnek az épületre, korszerűsítik az elektromos hálózatot, és akadálymentesítik az épületet. A munkálatokra 204 millió forint pályázati támogatást nyert az önkormányzat. A beruházás 2028 végére készül majd el, addig az idejáró gyerekeket más óvodákba helyezték át. Többen részesülhetnek idén szociális tűzifában Zalalövőn. A város közgyűlése a legutóbbi ülésén módosította az erről szóló helyi rendeletet. Eszerint idén már az egyszülős háztartások, a három vagy több gyereket nevelő családok, a kevés jövedelemmel rendelkező egyedül élő nyugdíjasok, valamint a rokkantsági ellátásban részesülő nevelő is kérheti a szociális tűzifát az önkormányzattól. A kérelmeket pedig november 20-áig tudják benyújtani. Írja az AOL. A jogosultak bővülése miatt a testület úgy döntött, hogy az önkormányzat a maximálisan igényelhető tűzifára nyújt be pályázatot az államhoz. Nyugodt, többnyire napos időre készülhetünk környékünkön. A hűvös reggeleket követően gyorsan melegszik majd a levegő. Délutánonként 22 fok körüli csúcshőmérséklet valószínű. Csapadékra alig van esély, és hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A következő napokban tovább folytatódik a lassú felmelegedés. A nappali hőmérséklet több alkalommal 23-25 fok körül alakulhat.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 27-e van, és hát ez egyben a szeptember utolsó vasárnapja, de együtt ébredünk a legjobb zenékkel, úgyhogy itt lesz velem például majd a Gorillaz, a Feel Good-dal érkeznek, a kezdés pedig Tom Novi és Lima közösségé, a Now or Never-rel kívánok mindenkinek kellemes reggelt.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Na ehhez most még én is párat vagyok. Ez volt Paul Johnson és a Get Get Down. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan hozok minden infót, amit a mai napról tudni kell, és természetesen a legjobb zenék mellett témákkal is készültem, mint ahogy egyébként minden reggel szoktam. Ezekre is hamarosan fény fog derülni. Egy biztos, hogy a legjobb zenék azok most az ébredés és a napindítás mellé szólnak. Itt lesz velem Melanie C, a Never Be The Same Again-nel, a folytatás pedig a Gorillaz-é. Szól a Feel Good, most itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Melanie, See Never Be The Same Again-nel ébredhettünk. Szép reggelt mindenkinek, szeptember 27-e van vasárnap, a névnaposok az Albertek, a születésnaposok között Avril Lavigne-t, Francesco Tottit és Görög Zitát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a Gogül születésnapja is, a turizmus világnapja és a Szentírás vasárnapja. 1825. szeptember 27-én, tehát ezen a napon adták át az világ első vasútvonalát Angliában, Stockton és Darlington között, és az Olajipari Múzeum megalapítása is ezen a napon volt, ami Zalaegerszegben található 1967-ben. Hamarosan folytatom majd, például fény fog arra is derülni, hogy mik lesznek a mai reggel témái, és természetesen szólnak a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé, például a rövid szünet után itt lesz velem a Safri Duo, és szól majd a baja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Jóval kevesebb dió termett az idén. Átmeneti vízhiány Zalaegerszegen. 20 éves lett a Hévízi Túrinformiroda. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 27-e van, vasárnap. Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken. A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, hogy ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
2: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
1: Átmeneti vízhiány és nyomáscsökkenés várható jövő héten Zalaegerszegen. Tároló tisztítást végez a Zalavíz, ezért jövő héten szerdán és csütörtökön tapasztalhatjuk ezt, írja az Egerszegi Hírek. Szerdán egyebek mellett a Rómer Flóris utcában, a Klapka György, a Holló, a Gólyahír, valamint a Harangvirág és a Domb utcában élők számíthatnak erre, illetve érintettek lesznek a Csácsi-hegy és Bozsoki-hegy környékén élők is. Csütörtökön pedig a Kisfaludi-hegy, a Hosszú-hegy, a Kápolna-hegy, Cserlap, Cserhegy és a Csácsi-hegy területén végzik a tároló tisztítást. 20 évvel ezelőtt nyitott meg Hévízen a Túrinformiroda. A Sétáló utca szívében található központ 2006-ban még nyomtatott prospektusokkal és papíralapú térképekkel segítette az ideérkező turistákat. Azóta viszont információs csatornaként vesz részt a város turizmusában, és szorosan együttműködik a tófürdővel, a szálláshelyekkel, az éttermekkel, az utazásirodákkal és a helyi termelőkkel, írja az AOL. Az irodába érkezők már 14 féle szolgáltatást vehetnek igénybe, és a számok azt mutatják, hogy évente átlagosan több mint 25 ezren keresik fel őket. Emellett 3 ezren telefonon, 2 ezren pedig e-mailben érdeklődnek. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kellemes napos idő várható térségünkben. A reggelek még hűvösek lesznek, 8-9 fok körüli hőmérsékletekkel. Napközben sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérsékletek 22-23 fok körül alakulhatnak. A következő napokban lassan tovább erősödik a nappali felmelegedés. A jövő hét elején már 23-25 fok körüli kellemes meleg is lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM a legjobb zenék. Adamskivel ébredhettünk, ez volt a Killer. Szép reggel kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit. Hát jön 7 óra után egy magánsziget méghozzá Velence térségéből. A lagunába található és most eladóvá vált, úgyhogy erről hozok minden információt. Lehet, hogy az ára is ki fog derülni, de ez még nem biztos. 8 órakor pedig Lady Gaga érkezik, aki most azt állítja, hogy a kedvesség az egy igazi szupererő, úgyhogy egy kicsit ilyen életmódi tanácsokat fogunk tőle kapni, hogy hogyan is lehet jobban élni a hétköznapokat. Aztán 9 óra után pedig terítéken a magyar válogatott a sportrovatban. Nem fényesen indult a Nemzetek Ligája szereplés, de azért megpróbálunk egy kicsit pozitívságot sugalni nekik is, meg mindenki másnak, na meg ébreszteni mindenkit. Most a Szafi

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig érkezik egy velencei magánsziget, ami eladóvá vált. Minden érdekességet hozok róla, na meg természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Dan Luniz és az I Got Five On It.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Címkéket és termékismertetőket ellenőriznek. Folytatódik a sportcsarnok korszerűsítése. Változás a plug-in hibrid autók zöld rendszámában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Az elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit és termékismertető adatlapjait ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok célja, hogy a vásárlók pontos és összehasonlítható tájékoztatást kapjanak a készülékek energiahatékonyságáról. Idén az okostelefonok, táblagépek, televíziók és monitorok kerülnek a középpontba. Az ellenőrzést a múlt évi vizsgálatok kedvezőtlen tapasztalatai is indokolják, mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az energiacímke meglétét, megjelentés helyét, formai tartalmi követelményét, illetve a termékismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerrel, különböző háztartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták. Fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. És a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a bebáruházaknál 63%-nál merültek fel jogsértések.
1: Újabb fejlesztés valósul meg a sportcsarnokban. 2027 végéig teljesen megújul a tetőszigetelés, emellett korszerűsítik a fűtési rendszert, kicserélik a kazánokat és teljes modernizáción esik át a küzdőtér világítása is. Erről ír közösségi oldalán a város polgármestere. Balajt Zoltán posztja szerint a munkálatokra 230 millió forint állami támogatást kapott az önkormányzat. A sportcsarnok 1980 óta szolgálja a várost. Fehér rendszámot kapnak a plug-in hibrid autók. November végétől ugyanis zöld rendszám kizárólag a tisztán elektromos autókon lehet. A hibrid járművek tulajdonosainak pedig november 30-áig kell lecserélniük az autójuk rendszámát. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Zalavár megyei kormányhivatal. A posztjuk szerint az autósok két lehetőség közül választhatnak, vagy új rendszámot kérnek, vagy megtartják a régit, amit egy új fehér alapszínben gyártanak le nekik. Az új rendszám 11 000 forintba kerül, és ebben az esetben egy új forgalmit is ki kell fizetni. A régi rendszám újragyártása pedig 16 000 forintba kerül. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Nyugodt, többnyire napos időre készülhetünk környékünkön. A hűvös reggeleket követően gyorsan melegszik majd a levegő. Délutánonként 22 fok körüli csúcshőmérséklet valószínű. Csapadékra alig van esély, és hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A következő napokban tovább folytatódik a lassú felmelegedés. A nappali hőmérséklet több alkalommal 23-25 fok körül alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Irány Olaszország, ugyanis eladóvá vált a Velencei Lagunában található magánsziget. Jönnek róla az infók és természetesen minden más is, meg a legjobb zenék, az ébredés és a napindítás. Mellé a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, szeptember 27-e vasárnap van, elmúlt hét, a kezdés pedig Nellié, fel fog minket ébreszteni garáltáltan a Hátin hírrel.
0: Best FM.

Test FM a legjobb zenék, eladó a Velencei Lagunában található Kreván magánsziget. Közel 6000 négyzetméteres és különleges történelmi értékekkel és páratlan kilátással rendelkezik Velencére, valamint Mauro és Brunao szigetére is. A sziget egy közel 200 négyzetméteres ingatlannal van ellátva, amit eredetileg 1806-ban építettek a francia megszállás idején, méghozzá Velencei védelmi vonal részeként, később pedig az osztrákok és az olasz szok használtak kaszárnyaként, mielőtt egykori tulajdonosa Giorgio Pato vállalkozó magán villájává alakította át. 5700 négyzetméteres zöld kerttel borított privát oázis észak-keletről Brunao csatorna, délkeletről pedig a Kreván csatorna határolja. A szigetet áruló ingatlan tájékoztatása szerint a birtok saját helikopter leszállóval és két saját hajó kikötővel rendelkezik, viszont az áráról fogalmunk sincsen, nem írták le, úgyhogy jöhetnek a tippek, a telefon és Viber számunk 0620 55 55 155, én pedig hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Dan Lewis és az Agat Five on it, na meg Vanessa Cartontól érkezik most a Thousand Miles a Bestre.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 27-e van vasárnap. A névnaposok az Albertek, a születésnaposok között Görög Zitát, Avril Lavigne-t, Francesco Tottit köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. És van még egy ünnepelt, és direkt nem mondtam és a felsorolás közé, ugyanis a Gogő születésnapja is a mai napon van. Egyébként a turizmus világnapját is ma tartják, és a Szentírás vasárnapja van. Együtt ébredünk továbbra is a legjobb zenékkel, csak tartunk egy rövid szünetet, aztán érkezik az MVUG és a Free Your Mind.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Új kampány a függőségek ellen. Népszerű videók a zalaegerszegi könyvtárban. Újraindult a termelés a tófei csempegyárban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 20-a van, vasárnap. Hol kezdődik a függőség, és milyen jelekre érdemes figyelni? Az alkohol, a droga, a játék és a képernyőfüggés a magyar fiatalokat is érinti. Ezzel kapcsolatos a Média Unió új kampánya, melynek részeként kiszállókártyákkal segítik a függőségekről való beszélgetést, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió ügyvezetője.
2: Ha valaki érzi, vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, mit kérdezzen, vagy kihez forduljon. Ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyő függőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
1: Közismert csokoládémárka kereste meg együttműködési ajánlattal a zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtárat. Az intézmény az elmúlt 4 hónapban rövid, közösségi médiára szánt videókkal népszerűsíti az olvasást és a könyvtár használatot. Volt olyan tartalmuk, amelyre csak nem 200 000-en kattintottak. Az őszi promóciós időszakban közös TikTok videót is készítenek. A könyvtár játékokkal is várja az olvasókat. A sudoku mintájára készített bookdoku feladat online és papíron is elérhető. A helyes megfejtők között ajándékokat sorsolnak ki, írja az Egerszegi Hírek. Újraindult a termelés az egykori zalakerámia tófei gyárában. Az üzem gépsorai tavaly álltak le, a gyárat azóta a Szatmári cégcsoport vásárolta meg. A termelés július közepén indult újra. A korábbi dolgozók mintegy 60%-a visszatért az üzembe. A cég 3 éven belül az évi 1,5 millió négyzetméteres kapacitást 5-6 millió négyzetméterre emelné. A 102 éves gyár újraindítása a helyi munkahelyek és a térség gazdasága szempontjából is fontos, írja az Egerszegi Hírek. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kellemes napos idő várható térségünkben. A reggelek még hűvösek lesznek, 8-9 fok körüli hőmérsékletekkel. Napközben sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérsékletek 22-23 fok körül alakulhatnak. A következő napokban lassan tovább erősödik a nappali felmelegedés. A jövő hét elején már 23-25 fok körüli kellemes meleg is lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free your mind.

Best FM a legjobb zenék. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan ellátogatunk majd Lady Gagájékhoz, aki azt állítja, hogy a kedvesség egy igazi szupererő, és más apró kis érdekességeket is megoszt, amivel a hétköznapokat könnyebben tudjuk élni. Kíváncsi vagyok, hogy hogy gondolkozik az énekesnő. Aztán 9 óra után pedig a sportrovatba látogatunk el, méghozzá a Nemzetek Ligájáról és magyar válogatottról lesz szó. Nem éppen indult fényesen, tudjuk nagyon jól, de megpróbálunk egy kicsit pozitívan az egészhez hozzáállni. És természetesen azt is elmondom, hogy szeptember 27-e van, 1825-ben ezen a napon indult el a világ első vasútvonala Angliában. Stocktont és Darlingtont kötötte össze, és ezzel elkezdődött a vasutok kora. Hát, a 80-as években pedig elkezdődött a szintipop kora, hogyha lehet így mondani, és ennek az egyik jeles képviselője érkezik most a 90-es évekből, jön a Depeche Mode, és szól a Free Love.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 8 óra után pedig betekintést nyerhetünk Lady Gagáék kis magánéletébe, és azt állítja az énekesnő, hogy a kedvesség egy igazi szupererő, és más apró dolgokat is megoszt azzal kapcsolatban, hogy hogy láthatjuk pozitívan a világot, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem egy igazi klubklasszikus, méghozzá a funky korszakból. Móni Lávi érkezik, az It's a Shame-mel majd például 8 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Jóval kevesebb dió termett az idén. Átmeneti vízhiány Zalaegerszegen. 20 éves lett a Hévízi Túrinformiroda. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 27-e van, vasárnap. Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken. A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke úgy látja, hogy ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
2: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
1: Átmeneti vízhiány és nyomáscsökkenés várható jövő héten Zalaegerszegen. Tároló tisztítást végez az Zalavíz, ezért jövő héten szerdán és csütörtökön tapasztalhatjuk ezt, írja az Egerszegi Hírek. Szerdán egyebek mellett a Rómer Flóris utcában, a Klapka György, a Holló, a Gólyahír, valamint a Harangvirág és a Domb utcában élők számíthatnak erre, illetve érintettek lesznek a Csácsi-hegy és Bozsoki-hegy környékén élők is. Csütörtökön pedig a Kisfaludi-hegy, a Hosszú-hegy, a Kápolna-hegy, Cserlap, Cserhegy és a Csácsi-hegy területén végzik a tároló tisztítást. 20 évvel ezelőtt nyitott meg Hévízen a Túrinformiroda. A Sétáló utca szívében található központ 2006-ban még nyomtatott prospektusokkal és papíralapú térképekkel segítette az ideérkező turistákat. Azóta viszont információs csatornaként vesz részt a város turizmusában, és szorosan együttműködik a tófürdővel, a szálláshelyekkel, az éttermekkel, az utazási irodákkal és a helyi termelőkkel, írja az AOL. Az irodába érkezők már 14 féle szolgáltatást vehetnek igénybe, és a számok azt mutatják, hogy évente átlagosan több mint 25 ezren keresik fel őket. Emellett 3 ezren telefonon, 2 ezren pedig e-mailben érdeklődnek. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kellemes napos idő várható térségünkben. A reggelek még hűvösek lesznek, 8-9 fok körüli hőmérsékletekkel. Napközben sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérsékletek 22-23 fok körül alakulhatnak. A következő napokban lassan tovább erősödik a nappali felmelegedés. A jövő hét elején már 23-25 fok körüli kellemes meleg is lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, borzasztóan rohan az idő, egyrészt azért, mert már 8 óra van, és a másik pedig az, hogy szeptember utolsó vasárnapja, 27-e, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és Lady Gagáékhoz látogatunk el ebbe az órába, azt elítja az énekesnő, hogy a kedvesség egy igazi szuperelő, jönnek a részletek, na meg a legjobb zenék, Amy Winehouse-zal indulunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, egy abszolút feel-good sztori érkezik a popzene világából. Lady Gaga hiába az egyik legnagyobb ikon a bolygón, egy friss interjúban bebizonyította, hogy a lába még mindig stabilan áll a földön. Az énekesnő elmesélte, hogy a titka nem más, mint a klasszikus olasz-amerikai munkásosztálybeli gyökerei. Egy olyan sokszínű negyedben nőtt fel, ahol kimondatlan aranyszabály uralkodott, hogy a szomszédok mindig odafigyelnek egymásra, és kiállnak a másikért. Ezt a támogató mentalitást pedig egyenesen Hollywood csúcsára is magával vitte. Édesanyjával közösen pedig 2012-ben már kitaláltak egy olyan társulatot, ami segíti a fiatalok mentális egészségét. Gaga szerint a képlet pofon egyszerű, de annál ütősebb. A kedvesség egy teljesen ingyenes valuta? Bár sokan azt hiszik, hogy a gyengédség és az empátia a gyengeség jele, valójában kőkemény bátorság kell hozzá egy bizonytalan világban, hogy valaki felvállalja. És úgy tűnik, hogy a magánélete is pont ennyire egyensúlyba került a sok belső munka után. A popdíva nem győzte dicsérni a vőlegényét Michaelt, akivel 2020 óta alkotnak egy párt, Gaga bevallotta, hogy amióta rátalált erre a szerelemre, végre teljesen egész embernek érzi magát, és vőlegénye a smink és minden mögött a saját énjét szereti. Kifejezetten üdítő történet arról, hogy hogyan lehet megőrizni az emberséget a legnagyobb rivalda fényben. Most viszont folytatjuk az ébredést és a napindítást nem az énekesnővel, hanem egy rapperrel, ugyanúgy Amerikából jön Eminem, és szól a The Real Slim Shady most itt a Best.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Groove House és a New Level Empire közöse, Amiért lettél más. Szép reggelt kívánok mindenkinek, szeptember 27-e van vasárnap, a névnaposok az Albertek, a születésnaposok között Avril Lavigne-t, Francesco Tottit és Görög Zitát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A Gogol születésnapja is a mai napon van, úgyhogy ők is ünnepelnek. A turizmus világnapja és a Szentírás vasárnapja is a mai napra esik. A világ első vasútvonalát 1825-ben ezen a napon indították el, méghozzá Angliában, Stockton és Darlington között, ezzel hivatalosan is kezdetét vette a vasút kora. Aztán az olajiparági múzeum megalapítása is a mai napon volt, 1967-ben Zalaegerszegen, ezen a napon alapították, amely a hazai szénhidrogén kutatás és kitermelés technikai tudományos emlékét őrzi. Tartunk egy rövid szünetet, aztán folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Garantáltan meg fogunk ébredni, ugyanis az IMF és az Unbelievable szól majd a hírek után. You're
1: unbelievable. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
4: Come on. Let's do this, gangsta.

0: Dunaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Címkéket és termékismertetőket ellenőriznek. Folytatódik a sportcsarnok korszerűsítése. Változás a plug-in hibrid autók zöld rendszámában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Az elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit és termékismertető adatlapjait ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok célja, hogy a vásárlók pontos és összehasonlítható tájékoztatást kapjanak a készülékek energiahatékonyságáról. Idén az okostelefonok, táblagépek, televíziók és monitorok kerülnek a középpontba. Az ellenőrzést a múlt évi vizsgálatok kedvezőtlen tapasztalatai is indokolják, mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az energiacímke meglétét, megjelentés helyét, formai tartalmi követelményét, illetve a termékismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerrel, különböző háztartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták, fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. És a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a bebáruházaknál 63%-nál merültek fel jogsértések.
1: Újabb fejlesztés valósul meg a sportcsarnokban. 2027 végéig teljesen megújul a tetőszigetelés, emellett korszerűsítik a fűtési rendszert, kicserélik a kazánokat és teljes modernizáción esik át a küzdőtér világítása is. Erről ír közösségi oldalán a város polgármestere. Balagy Zoltán posztja szerint a munkálatokra 230 millió forint állami támogatást kapott az önkormányzat. A sportcsarnok 1980 óta szolgálja a várost. Fehér rendszámot kapnak a plug-in hibrid autók. November végétől ugyanis zöld rendszám kizárólag a tisztán elektromos autókon lehet. A hibrid járművek tulajdonosainak pedig november 30-áig kell lecserélniük az autójuk rendszámát. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Zalavár megyei kormányhivatal. A posztjuk szerint az autósok két lehetőség közül választhatnak, vagy új rendszámot kérnek, vagy megtartják a régit, amit egy új fehér alapszínben gyártanak le nekik. Az új rendszám 11 000 forintba kerül, és ebben az esetben egy új forgalmit is ki kell fizetni. A régi rendszám újragyártása pedig 16 000 forintba kerül. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Nyugodt, többnyire napos időre készülhetünk környékünkön. A hűvös reggeleket követően gyorsan melegszik majd a levegő. Délutánonként 22 fok körüli csúcshőmérséklet valószínű. Csapadékra alig van esély, és hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A következő napokban tovább folytatódik a lassú felmelegedés. A nappali hőmérséklet több alkalommal 23-25 fok körül alakulhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt az Absolutely Everybody Vanessa Amorózitól. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hamarosan a sportvilágába látogatunk el 9 óra után. A magyar válogatottal és a Nemzetek Ligájával fogunk foglalkozni 2 perc elejéig, és természetesen zenélünk, mint ahogy még most is, az óra végéig van még hátra. Úgyhogy itt lesz például velem a Maroon 5 és a She Will Be Loved, na meg a Fugees. A Ready or Not-tal megyünk tovább most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig ellátogatunk a sportvilágába, egy-két perc erejéig ejtünk szót a magyar válogatottról és a Nemzetek Ligájáról. Hát nem éppen indult fényesen, de pozitívan fogunk kikeveredni belőle. Ezt próbálom én is sugallni, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például a Black Eyed Peas és a Let's Get It Started.
2: Let's get it started. Let's get it started here. Let's get it started.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Új kampány a függőségek ellen. Népszerű videók a zalaegerszegi könyvtárban. Újraindult a termelés a tófei csempegyárban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 20-a van, vasárnap. Hol kezdődik a függőség, és milyen jelekre érdemes figyelni? Az alkohol, a droga, játék és a képernyőfüggés a magyar fiatalokat is érinti. Ezzel kapcsolatos a Média Unió új kampánya, melynek részeként kiszállókártyákkal segítik a függőségekről való beszélgetést, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió ügyvezetője.
2: Ha valaki érzi, vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, mit kérdezzen, vagy kihez forduljon. Ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyőfüggőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
1: Közismert csokoládémárka kereste meg együttműködési ajánlattal a zalaegerszegi József Attila városi könyvtárat. Az intézmény az elmúlt 4 hónapban rövid, közösségi médiára szánt videókkal népszerűsíti az olvasást és a könyvtár használatot. Volt olyan tartalmuk, amelyre csaknem 200 000 kattintottak. Az őszi promóciós időszakban közös TikTok videót is készítenek. A könyvtár játékokkal is várja az olvasókat. A sudoku mintájára készített bookdoku feladat online és papíron is elérhető. A helyes megfejtők között ajándékokat sorsolnak ki, írja az Egerszegi Hírek. Újraindult a termelés az egykori Zalakerámia tófei gyárában. Az üzem gépsorai tavaly álltak le, a gyárat azóta a Szatmári cégcsoport vásárolta meg. A termelés július közepén indult újra. A korábbi dolgozók mintegy 60%-a visszatért az üzembe. A cég 3 éven belül az évi 1,5 millió négyzetméteres kapacitást 5-6 millió négyzetméterre emelné. A 102 éves gyár újraindítása a helyi munkahelyek és a térség gazdasága szempontjából is fontos, írja az Egerszegi Hírek. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kellemes napos idő várható térségünkben. A reggelek még hűvösek lesznek, 8-9 fok körüli hőmérsékletekkel. Napközben sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérsékletek 22-23 fok körül alakulhatnak. A következő napokban lassan tovább erősödik a nappali felmelegedés. A jövő hét elején már 23-25 fok körüli kellemes meleg is lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 9 óra után mindig a sportvilágába látogatunk el, és válogatott szünet van, tombol a Nemzetek Ligája, és természetesen a magyar válogatott is szerepel benne. Nem indult fényesen ez, de egy kicsit beszélünk róla, és természetesen hozom a legjobb zenéket is az évredés és a napindítás mellé. Szeptember 27-e van, vasárnap, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a Spillerrel indulunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a TNT zenélt nekünk, ez volt az Ébren álmodunk. Hát mi is álmodunk tovább a fiúinkkal, ugyanis tart a magyar válogatott számára a Nemzetek Ligája megmérettetés, és nem indult fényesen, pénteken az ukránok ellen játszottunk méghozzá itt a Puskás stadionban Budapesten, és hát el kell, hogy mondjam, hogy egyrészt méltó szemétségnek tartom, amit a bíró művelt, egy csomó dolgot nem fújt le, szerintem azért a magyar válogatottnak megvoltak a helyzetei, de hiányzott valami ahhoz, hogy bekerüljön egy kis szerencse. Az most nem a mi oldalunkon van. Az ukránoknak pedig 1-0-ra sikerült ezt a mérkőzést megnyernie, ami egyébként egy balhéba is beletorkollott. A végén összetűzésbe került Kerkezés Szoboszlai pár ukrán játékossal, aztán az egész kispad is odafutott mind az ukrán oldaltól, mind a magyar oldaltól, úgyhogy volt bőven hepciáskodás, és nagyon sajnálom, hogy egyébként ez így alakult, de hát ahogy Szoboszlai Dominik is mondta, ilyen a foci, ezen nem lehet mit tenni. Folytatódik viszont számukra a harc vagy a küzdelem a Nemzetek Ligája B-ligájánál. A nem is akárhova látogatunk el, Észak-Írországba, a holnapi napon, azaz hétfőn, este 20:45-kor lehet majd ezt a meccset nézni, és aztán nem lesz még vége, ugyanis 10. hó 2-án, azaz jövő héten pénteken pedig mi fogadjuk itt Georgiát, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ez is majd hogy fog alakulni. Egy biztos, hogy a magyar válogatottnak továbbra is szurkolunk, és nagyon reméljük, hogy ez a kezdés csak egy nagyon rossz élmény volt, és a folytatás viszont nagyon sok lesz. Én szurkolok nektek, hajrá magyarok, hajrá magyar foci, és természetesen a legjobb zenékkel pedig most megyünk tovább, magunk mögött hagyjuk a sportot, ennyit beszéltünk róla. Itt lesz a Black Eyed Peas és a Let's Get It Started, na meg a Five, most a Keep On Moving-gal itt a Westen.

Blast FM a legjobb zenék, ez volt a Crazy, méghozzá Britney Spears-től. Szép napot mindenkinek, mert ugyan lassan mögöttünk hagyjuk a reggelt, és természetesen megyünk egészen délig tovább, meg ebben az órában is van még bőven hátra, úgyhogy bekészítettem Will Smith-t, egy igazi vadnyugati slágerrel fog érkezni, a Wild Wild West-tel, és a folytatás pedig Usher-éké, szól a Yeah, most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig átlépünk a délelőtt bedején és a legjobb zenék maradunk, egészen délig fogunk mindenkit elkápráztatni, például a következő órában majd Madonnával és Justin Timberlake közösével. A 4 Minutes már biztos, hogy fog szólni 10 óra után.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Jóval kevesebb dió termett az idén. Átmeneti vízhiány Zalaegerszegen. 20 éves lett a Hévízi Túrinformiroda. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 27-e van, vasárnap. Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken. A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke úgy látja, hogy ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
2: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki bióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
1: Átmeneti vízhiány és nyomáscsökkenés várható jövő héten Zalaegerszegen. Tárolótisztítást végez a Zalavíz, ezért jövő héten szerdán és csütörtökön tapasztalhatjuk ezt, írja az Egerszegi Hírek. Szerdán egyebek mellett a Rómer Flóris utcában, a Klapka György, a Holló, a Gólyahír, valamint a Harangvirág és a Domb utcában élők számíthatnak erre, illetve érintettek lesznek a Csácsi-hegy és Bozsoki-hegy környékén élők is. Csütörtökön pedig a Kisfaludi-hegy, a Hosszú-hegy, a Kápolna-hegy, Cserlap, Cserhegy és a Csácsi-hegy területén végzik a tároló tisztítást. 20 évvel ezelőtt nyitott meg Hévízen a Túrinformiroda. A Sétáló utca szívében található központ 2006-ban még nyomtatott prospektusokkal és papíralapú térképekkel segítette az ideérkező turistákat. Azóta viszont információs csatornaként vesz részt a város turizmusában, és szorosan együttműködik a tófürdővel, a szálláshelyekkel, az éttermekkel, az utazási irodákkal és a helyi termelőkkel, írja az AOL. Az irodába érkezők már 14 féle szolgáltatást vehetnek igénybe, és a számok azt mutatják, hogy évente átlagosan több mint 25 ezren keresik fel őket. Emellett 3 ezren telefonon, 2 ezren pedig e-mailben érdeklődnek. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kellemes napos idő várható térségünkben. A reggelek még hűvösek lesznek, 8-9 fok körüli hőmérsékletekkel. Napközben sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérsékletek 22-23 fok körül alakulhatnak. A következő napokban lassan tovább erősödik a nappali felmelegedés. A jövő hét elején már 23-25 fok körüli kellemes meleg is lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 27-e van vasárnap, és a vasárnap délelőtt a Pest hétvégével zajlik tovább, úgyhogy dübörögnek a legjobb zenék, hogy mindenkinek jól teljen a napja. Itt lesz például velem az Everlast, a What It's Like-kal, de az Ace of Base is érkezik a Life is a Flower-rel, rádiózzunk együtt.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Zséda és a Phantom. Szép napot mindenkinek. Szeptember 27-e van vasárnap. A névnaposok, az Albertek, a születésnaposok között pedig Avril Lavigne-t, Francesco Tottit és Görög Zitát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a turizmus világnapja, úgyhogy mi most ellátogatunk méghozzá a 90-es évek hip-hop világába. Jön a Backstreet és Dr. Dre közöse. Ez a No Diggity.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt az East 17 és az It's Alright. Hamarosan folytatjuk majd a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a rövid szünet után például majd Neo és a So Sick, na meg Jennifer Lopez, a Get Right-tal megyünk majd tovább hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán még egy utolsó közös óránk van hátra ebből a hétvégéből, mert hogy zárjuk a vasárnap délelőttöt, méghozzá olyan előadók társaságában, mint például Edwin Collins, a Girl Like You-val érkezik majd.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Gyenge a termés, drágább lehet majd a dió. Védelmi gyakorlatra készülnek a Magyar Nemzeti Múzeumban. A felhők mellett napsütés is jut mára. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jóval kevesebb dió termett idén, előbb a fagy, aztán az aszály okozott kárt a fákban. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, drágulásra készülhetünk.
2: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2021 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
1: Katonák és rendőrök szállják meg holnap a Magyar Nemzeti Múzeumot. Egy védelmi gyakorlatot tartanak itt délelőtt. Egy elképzelt földrengés utáni veszélyhelyzetben igyekeznek együttműködni civil szervezetekkel. Sérültek és műtárgyak kimenekítését is gyakorolják majd. A műveletben részt vesz egyebek mellett a BRFK, a Honvédség, a Nemzeti Múzeum, a Magyar Vöröskereszt és a Fővárosi Katasztrófa Védelem is. A múzeum hangsúlyozta, a környéken sok lesz az egyenruhás és a katonai jármű, de nem kell aggódni, csak gyakorlatról van szó. Mobilokat, SIM-kártyákat próbáltak bejuttatni egy fővárosi börtönbe. Az 5 készüléket és a 4 kártyát sóval töltött zacskóba rejtették, a csomagot valószínűleg egy rolleres hajította át kedden a Kozma utcai intézmény magas kerítésén. A részleteket még vizsgálják. A büntetés végrehajtás közölte, a tiltott tárgyak közül továbbra is telefont próbálnak leggyakrabban becsempészni a raboknak, krumpliba vagy szalámiba rejtve is találtak már mobilokat. Ismét látogatható tegnaptól a római Kolosseum. Az ókori amfiteátrumot 3 napra bezárták egy halálos munkabaleset után. Szerda hajnalban egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben lezuhant a 2. szintről és meghalt. Az ügyben 8 ember ellen indult vizsgálat. A történtek miatt mintegy 80 ezer látogató nem jutott be előre megváltott jegyével a Kolosseumba. Gomoly és fátyolfelhők költözhetnek az égre, de több órás napsütésre mindenütt számíthatnak, esni nem fog. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz. A levegő 22-25 fokig melegszik. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre, esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délutánonként 22-26 fok körül alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint péntekig nagyjából ilyen lesz az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A vasárnapi ebédig még ezt az 1 órát kell kibírni. Szép napot kívánok mindenkinek, szeptember 27-e van, elmúlt 11 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Óvatosan az ország útjain, ha bárkinek bármilyen infója lenne, akkor várom SMS és Viber számunk 0620 55 55 155. Indítom a legjobb zenéket, az első a sorban a Madison Avenue.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Pár infót hozok az utakról. Aki az M6-os autópályán halad a határ felé, az figyeljen a 141-es és a 143-as kilométer között. Itt aszfaltoznak, a leállósávot és egyforgalmi sávot lezárták, úgyhogy egyen lehet csak haladni, valamint a budapestiek figyelmét is szeretném felhívni, hogy az Árpád hídon lehet lassulásra számítani, mert a hidat éppen mossák. Úgyhogy erre tessék készülni, és hogyha bárkinek bármilyen infója van, akkor várom SMS és Viber számunk 0620 55 55 155. Most pedig az anyós ülésre bepattam mellénk Lisa Stanfield, és hozza a The Real Thing-et most itt a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Donna Louise és az I Love You Always Forever. Szép napot mindenkinek, szeptember 27-e vasárnap van, a névnaposok az Albertek, a születésnaposok pedig Avril Lavigne, Francesco Totti és Görög Zita. Isten értesse az ünnepelteket, és van még egy születésnapos, a Gógül is a mai napon ünnepli a születésnapját, a turizmus világnapja van, valamint a Szentírás vasárnapja. Ezen a napon 1825-ben adták át a világ első vasútvonalát, méghozzá Angliában, Stockton és Darlington között. Ezzel hivatalosan is elkezdődött a vasutok kora, és az óra végéig még mi is bőven tudunk zakatolni tovább, csak jön egy megálló, tartunk egy rövid pihenőt, aztán érkezik majd a Pussycat Dolls és szól a Buttons!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ív után nekem annyi időm van, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Béni Meddi, a jövő a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift, méghozzá White Boy-jal és Németivel, utánuk pedig Biki vár mindenkit egészen éjfélig. Horváth Zoltán, Hori Kicsekkel köszönöm a figyelmet, szép vasárnapot és természetesen jó étvágyat kívánok az ebédhez. Utoljára Szikora Robert és a Valmár közösét indítom. Ez a Balatoni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Október közepéig tart majd az erdők hete, lezuhant egy kis repülő Kongóban. Több órára mindenütt kisüt a nap, de felhők is lesznek az égen. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A kata széleskörű kiterjesztésén dolgozik a kormány, egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök tegnap országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. A kisadózó vállalkozások tételes adójánál az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelnék, de a kata havi adója is emelkedne. Még idén elindul a program a várólisták csökkentésére, ezt is említette a kormányfő tegnap Szolnokon. A kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására 10 milliárd forintot fordítanak. A beavatkozásokat szükség esetén akár éjszaka is elvégezhetnék. Elsőként azokon a területeken intézkednének, ahol a legtöbbet kell várni, például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Holnap kezdődik az Erdők hete. A programsorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, és felhívja a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodásra. Mondta rádiónknak Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
2: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat, az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Az ország számos pontján lesznek erdeiskola foglalkozások, szakvezetések, nyílt napok. Várjuk az érdeklődőket. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül az erdészekkel, erdőpedagógusokkal lehet találkozni, kérdezni tőlük és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
1: Egy egész katonai törvényszéki delegáció veszett oda egy repülő balesetben Kongóban. A 17 áldozat között van a katonai igazságszolgáltatás két legmagasabb rangú tagja is. Azt még vizsgálják, miért zuhant le a kisrepülő. A gépet üzemeltető légitársaság működését felfüggesztették. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Átmenetileg felhők érkezhetnek, de a nap is órákra előbújik. Az esernyők nyugodtan pihenhetnek. Odakint 22-25 fokot mérhetünk majd délután. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre, esni nem fog. A szél 2-től kicsit megélénkülhet. Hajnalonta 1 és 10, délutánonként 22-26 fok körül alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint péntekig nagyjából ilyen lesz az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, szeptember 27-e van, délmúlt néhány perccel indul is a Best délután. Én Béni Meddia vagyok, ma egyébként az Adalberteket és a Döméket köszöntetjük népnapjuk alkalmából. Isten éltessen titeket, és persze minden születésnapost én adom ma is a legjobb zenéket. Kezdésnek már is itt van a The Road to Mandalay, Robbie Williams dala.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Bestefem a legjobb zenék. Megyünk tovább George Michael-lel. A Too Funkyt hoztam tőle 92-ből, ami eredetileg a Red Hat and Dance című jótékonysági projekt részeként jelent meg. A bevételekből az AIDS elleni küzdelmet támogatták, George Michael pedig több dalt is készített ehhez a projekthez. A szám azért is különleges, mert George a saját korábbi romantikus pop hangzásától eltérően itt egy kifejezetten táncos, house-os, elektronikus irányba ment el. Úgyhogy következik a Too Funky, itt a Best FM-en.

Pest FM legjobb zenékutinfokkal folytatjuk a 11-es főúton, például Szentendre átkelési szakaszán az Ady Endre úton, a Papszigeti úti kereszteződés közelében víznyelő rácsot építenek a burkolatban, a 22-es kilométer környékén útszükület nehezíti az

0: Előrejutást. Aztán a 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig nagyszabású felújítási munkákat végeznek. A négysávos szakaszon mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot az autósok elől. A forgalmi rendre vonatkozó szabályokat jelzőtáblák jelzik. A 38-as főúton pedig Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig több szakaszon le is zárták a félútpályát. Jelzőlámpa irányítja a járműveket, úgyhogy óvatosan arra felé is jó utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék javában zajlik a hétvégi nagy takarítás az Árpád hídon, a budapesti közművek FKF köztisztasági divíziója. Ezen a hétvégén a forgalmi tereléshez igazodva tisztítja ma az Árpád hidat. A mai napon a híd északi Pestről Budára vezető oldalát mossa környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású vizes technológiával. A budapesti közművek kéri az érintett időszakban a hídon közlekedőket, hogy figyeljenek az ott dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot ellátó munkatársaikra. A BKM ezúton is kéri a budapestieket, hogy segítsék a közterületek és a hidak tisztántartását, vigyázzanak a környezetükre. A hídmosási munkák egyébként részei az éves előre tervezett köztisztasági feladatoknak, amelyek során a budapesti közművek évi két alkalommal, tavasszal és ősszel megtisztítja Budapest kiemelt forgalmú hídjait, és a váralagutat is. Mi pedig addig is hallgassuk a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nincs megállás, egész hétvégén a legjobb zenéket hallgatjuk, például hozom hamarosan Berkes Oliver slágerét is.
2: Csak rád van szükségem, hogy itt légy mellettem, bármit megteszek.
1: Ez lesz a Jó vagy rossz legyek, a következő órát pedig Segi indítja, de előtte hírek, hiszen itt az egy óra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: hírek a Best FM-en.
1: Felkészült a téli szezonra az MVM. Az őszi szünetben tartják a Cinemira Filmfesztivált. Napos száraz idővel indul a jövő hét. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Felkészült a fűtési szezonra az MVM. A társaság jelezte, ütemezetten elvégezte a téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat. A földgázkészletek feltöltése folyamatos, a több mint 4 milliárd köbméter betárolt gáznak köszönhetően már rendelkezésre áll a téli ellátáshoz szükséges mennyiség. Az áramhálózati társaságok idén is jelentős beruházásokat valósítottak meg a biztonság és a hálózati kapacitások növelése érdekében. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet, ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet, hangsúlyozta rádiónknak Berzai Zsolt rendőr alezredes, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetője.
2: Az autó ütközéskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, műszerfalnak, a szélvédőnek csapodunk. Mire felismerjük, hogy mi történik, már ki. Az öv a sérülés kimenetelét is befolyásolja. Nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban éli túl. A biztonsági öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelő sérülések kockázatát is.
1: Ma van a turizmus világnapja. Ezt az ENSZ turisztikai világszervezetének kezdeményezésére ünneplik 1980 óta minden évben szeptember 27-én. Ehhez kapcsolódva a Visit Hungary a Turinform irodák bevonásával szeptember 21-e és 30-a között országszerte különböző programokra hívja az érdeklődőket. Szerveznek például tematikus sétákat, borkóstolókat, kalandjátékokat és megelevenednek a városi legendák is. A vetítések mellett kaszkadőr és szinkron workshoppal, videóklip forgatással is várja a látogatókat az őszi szünetben a Cinemira Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Filmfesztivál. Október 24-e és 31-e között Budapesten több mint 50 animációs és élő szereplős rövidfilmet mutatnak be, életkori blokkok szerint csoportosítva 3 éves kortól kezdve. A diákfilm és videóverseny döntőseit is levetítik majd a szemlén. Gomoly és fátyol felhők költözhetnek az égre, de több órás napsütésre mindenütt számíthatnak, esni nem fog. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz. A levegő 22-25 fokig melegszik. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre, esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délutánonként 22-26 fok körül alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint péntekig nagyjából ilyen lesz az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét mindenkinek, én Béni Meddia vagyok. Most jöjjön segéddala, így egy óra után néhány perccel, hiszen az egyik legnagyobb sikerét hoztam az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is, az első helyig jutott a megjelenésekor, és Segi karrierének egyik legfontosabb száma lett. Ez pedig nem más, mint az Itt Hozzunk, Mi Rádiózunk Együtt.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Yo, man.
5: Yo.
4: Open up, man.
5: Yo, what do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: With who?
4: The girl next door, you know?
5: Man.
4: I don't know what to do.
5: Say it wasn't you.
4: All right.

Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se csinál.

Beszte fel a legjobb zenék, Marius Schwitz, egy holland hip-hop formáció, a Flip the Script, amely a 90-es évek elején lett ismert Európában. A Throw Your Hands in the Air a legismertebb dalaik közé tartozik, és a korszak tipikus hip-hop és dance hangzását hozza el most nekünk. A cím gyakorlatilag egy klasszikus koncert és buli felszólítás. Dobjátok fel a kezeteket a levegőbe. Ugye erről szól a szám, főleg Európában, azon belül is a 90-es évek dance és hip-hop közegében vált ismerté, és azóta is nagy kedvenc. Throw Your Hands in the Air, ez szól most a Best FM-en. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script is in the house.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.

0: Munkákat végeznek, ezért Balatonszentgyörgy térségében a 4-es és a 8-as kilométer közötti szakaszt az M7-es autópálya irányába október elejéig lezárták. Aztán a 4-es főúton Vecsé és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A Karcag előtti szakaszon aszfaltoznak, ott a 165-ös és a 166-os kilométer között egy 300 méteres szakaszon a félútpályát lezárták, úgyhogy forgalom korlátozás kell számítani, ami pedig a 7-es főutat illeti Székesfehérvár belterületén a 67-es kilométernél a burkolatot javítják, Polgárdé felé leizárták a külső sávot. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Beszefám a legjobb zenék javában zajlik a hétvégi nagy takarítás az Árpád hídon, a budapesti közművek FKF köztisztasági divíziója. Ezen a hétvégén a forgalmi tereléshez igazodva tisztítja ma az Árpád hidat. A mai napon a híd északi Pestről Budára vezető oldalát mossa környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású vizes technológiával. A budapesti közművek kéri az érintett időszakban a hídon közlekedőket, hogy figyeljenek az ott dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot ellátó munkatársaikra. A BKM ezúton is kéri a budapestieket, hogy segítsék a közterületek és a hidak tisztán tartását, vigyázzanak a környezetükre. A hídmosási munkák egyébként részei az éves előre tervezett köztisztasági feladatoknak, amelyek során a budapesti közművek évi két alkalommal, tavasszal és ősszel megtisztítja Budapest kiemelt forgalmú hídjait és a váralagutat is. Mi pedig addig is hallgassuk a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper dalokkal készülök a következő órára is, most jönnek a hírek itt a 2 óra, aztán hozom hamarosan a Honeybees dalát is. Ez lesz a Pánik, és Sompol is itt lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már nem használható az oktatási azonosító bérlet vásárláskor. Semmi sem állítja meg a nemzetközi turizmust, holnap jön az észak-írek elleni meccs. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Pontos változás a diákbérleteknél, már nem használható az oktatási azonosító. A MÁV csoport arra figyelmeztet, hogy a kedvezményes bérlet vásárlásakor az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell megadni, illetve a papíralapú bérletre ezt kell ráírni. Az oktatási azonosító használatára adott türelmi idő júniusban lejárt, így az ezzel kitöltött bérletet már nem fogadják el. Akinek még nincs állandó diákigazolványa, annak a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell megadni. A kedvezményre való jogosultságot pedig külön igazolni kell. A háborús bizonytalanság és a drágulás sem állította meg a nemzetközi turizmust. Az év első felében mintegy 690 millióan utaztak külföldre, 3 millióval többen, mint egy évvel korábban. Az ENSZ turisztikai világszervezete szerint Európában 3, Afrikában 4%-kal nőtt a turisták száma, miközben a konfliktus által közvetlenül érintett Közel-Keleten 22%-os visszaesést mértek. A szervezet ugyanakkor óvatosabb lett, a korábbi 3-4 helyett már csak 1-2%-os globális turisztikai növekedést vár az idei évre. Új lenyomat került a horvát pénzre, méghozzá nem véletlenül. Arany és ezüst érmékkel tisztelegnek Iván Vučetić, az új lenyomat alapú személyazonosítás egyik úttörője előtt. A kriminalista Argentínában dolgozta ki az új lenyomatok osztályozásának gyakorlati rendszerét. Az emlékérmék egyik oldalán az új lenyomatot hagyó kéz, a másikon pedig a tömegből kiemelkedő ember látható. Összesen mintegy 1200 példány készül, a legritkább 100 eurós aranyérméből pedig csupán 50 darabot bocsátanak ki. Belfastban javíthat a magyar labdarúgó válogatott. Marco Rossi együttese pénteken 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Nemzetek Ligája nyitányán, holnap este pedig Észak-Írország vendége lesz. A házigazdák győzelemmel kezdtek Georgia otthonában, a 99. percben szerezték meg a 3 pontot. A magyarok számára fontos lenne a pontszerzés, hogy ne kerüljenek már a rajtnál jelentős hátrányba a csoportban. A sérült Varga Barnabás és Sallai Roland továbbra is hiányzik. A belfasti találkozó holnap 20 óra 45 perc. Ekkor kezdődik. Derült időnk lesz, emellett csak kevés gomoly felhő képződik. Ugyanakkor észak-észak-nyugat felül átmenetileg megnövekszik helyenként, meg is vastagszik a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A csúcsérték 21 és 25 fok között alakul. Késő estére többnyire 7 és 14 fok közé hűl le a levegő. Holnap a párásság és a ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült napos száraz idő várható. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 22 és 26 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szuper hétvégét mindenkinek, 2 óra múlt néhány perccel, ez még mindig a vasárnapi Best délután, én Béni Meddia vagyok, és itt is van Sean Paul és a VB Burning, amelynek az érdekessége, hogy a klipben Sean Paul szülővárosában, a Kingstonban forgatták, és erősen visszaadja ezt a jamaikai dancehall életérzést. Utcai jelenetek, táncosok, partik, hatalmas buli, ez jön most.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Mucho Bambus Way, a brit DJ producer Shaft 1999-es dance slágere, és az egész dal egyik legfontosabb eleme a Dean Martin féle Sway latin hangulata. Ugye a szám valójában több zenei világot gyúr össze, a klasszikus latin dallamot, a 90-es évek végének elektronikus klubos hangzását, és a Sway eredetileg 1953-ban jelent meg, tehát Shafték egy közel fél évszázados dalt alakítottak át modern tánczenévé, úgyhogy ezzel folytatjuk most, ami egyébként érdekesség, hogy a dallamát azóta rengeteg előadó feldolgozta, így ez a Shaft-féle verzió egy hosszú zenei hagyományba illeszkedik. Már indítom is a Best FM-es kedvencek között.

0: Szeretem a legjobb zenék közlekedési infokkal megyünk tovább. Az egyes főúton például Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, az 56-os és az 57-es kilométer között az M1-es autópálya Tatabánya centrum csomópontja közelében pedig zajvédő falépítés miatt korlátozzák a forgalmat. November végéig útszűkület lassítja a közlekedést. Ami pedig az M70-es autópályát illeti, az M7-es irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták. A forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Rihanna kísért bennünket, mindjárt 3 óra van, úgyhogy a friss híreket is meghallgatjuk, aztán jön majd James Morrison rögtön a hírek után, úgyhogy érdemes maradni. Előtte pedig a Back to Black szerelem bombáját indítom. Már is szól itt a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Címkéket és termékismertetőket ellenőriznek. Folytatódik a sportcsarnok korszerűsítése. Változás a plug-in hibrid autók zöld rendszámában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Az elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit és termékismertető adatlapjait ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok célja, hogy a vásárlók pontos és összehasonlítható tájékoztatást kapjanak a készülékek energiahatékonyságáról. Idén az okostelefonok, táblagépek, televíziók és monitorok kerülnek a középpontba. Az ellenőrzést a múlt évi vizsgálatok kedvezőtlen tapasztalata is indokolják, mondta Egyman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Az energiacímke meglétét, megjelentés helyét, formai tartalmi követelményét, illetve a termékismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerrel, különböző háztartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták, fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. Míg a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a webáruházaknál 63%-nál merültek fel jogsértések.
2: Újabb fejlesztés valósul meg a sportcsarnokban. 2027 végéig teljesen megújul a tetőszigetelés, emellett korszerűsítik a fűtési rendszert, kicserélik a kazánokat és teljes modernizáción esik át a küzdőtér világítása is. Erről ír közösségi oldalán a város polgármestere. Balajt Zoltán posztja szerint a munkálatokra 230 millió forint állami támogatást kapott az önkormányzat. A sportcsarnok 1980 óta szolgálja a várost. Fehér rendszámot kapnak a plug-in hibrid autók. November végétől ugyanis zöld rendszám kizárólag a tisztán elektromos autókon lehet. A hibrid járművek tulajdonosainak pedig november 30-áig kell lecserélniük az autójuk rendszámát. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Zalavár megyei kormányhivatal. A posztjuk szerint az autósok két lehetőség közül választhatnak, vagy új rendszámot kérnek, vagy megtartják a régit, amit egy új fehér alapszínben gyártanak le nekik. Az új rendszám 11 ezer forintba kerül, és ebben az esetben egy új forgalmit is ki kell fizetni. A régi rendszám újragyártása pedig 16 ezer forintba kerül. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Nyugodt, többnyire napos időre készülhetünk környékünkön. A hűvös reggeleket követően gyorsan melegszik majd a levegő. Délutánonként 22 fok körüli csúcshőmérséklet valószínű. Csapadékra alig van esély, és hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A következő napokban tovább folytatódik a lassú felmelegedés. A nappali hőmérséklet több alkalommal 23-25 fok körül alakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Délután 3 óra is elmúlt, szóval csodás vasárnapot, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Na meg isteni hétvégét. Remélem, hogy jól telik ez a két nap, és hogy ki tudnak egy kicsit kapcsolódni ebben az őszi időben. És hogy remélem Best FM-et hallgatnak, mert ide készítettem ma is a legjobb zenéket. James Morrisonnal indulunk.
4: 88.9 Best.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88-9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Hogy vannak? Hogy telik a hétvége? Mit szeretnek egyébként vasárnap délután leginkább csinálni, mondjuk, ha ősz van? Szerintem a bekuckózást, a zenehallgatást egy jó nagy adag teával, akár menzateával, nagy kedvencem, vagy egy jó kávéval, könyvvel bekuckózni. Azért szerintem sokunk kedvence. Szóval, ha van valami, amit így össze szívesen olvasgatnak, akkor megköszönöm, ha megírják. Most éppen már túl vagyok egy könyvön, még egy-két fejezet van hátra, és pont a legizgalmasabb vége, de szívesen olvasnék valami igazán könnyed őszi olvasmányt. Most éppen egy ilyen pszichológiai könyvet fejeztem be, szóval valami könnyed kis ponyvára talán jobban vágynék, vagy nem is tudom, akár egy pici krimire, vagy valami ilyesmire, de mindenképpen valamilyen könnyedebb műfajra. Szóval, ha van kedvencük, akkor ajánljanak. 0620 55 55 155 a számunk. Nagyon köszönöm. Én pedig ajánlom magam és a legjobb zenéket a mai délutára is. Egy kis Christina Milian, Jetlag, Simply Red. Ebben a sorrendben érkeznek, de előtte felszállunk a zenevonatra, hiszen ez is érkezik mindjárt, de előtte Desiree Life, szerintem egy tipikusan őszi sláger, itt a Best FM-en.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Újra körforgás Gázsuska meseterapeutával. A következő alkalom szeptember 30-án lesz 17 órától a Deák Ferenc megyei és a Városi Könyvtárban. Izgalmas interaktív előadás lesz, Benedek Elek öröksége és a generációk kapcsolata is szóba kerül, úgyhogy fedezzék fel együtt a történetek erejét. A rendezvény ingyenes, vár mindenkit szeretettel, és választ kapnak arra is, mi köti össze a régi rítusokat a mai életünkkel. Szeptember 30-án tehát körforgás Gázsuska meseterapeutával 17 órától a Deák Ferenc megyei és Városi Könyvtárban. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 88.9 Best FM-en.
1: Sophie Ellis Bextor zárta ezt az órát, ez volt a Get Over You, én pedig mindjárt nyitom a következőt, csak még négykor meghallgatjuk a legfrissebb híreket, és jön majd a Limp Bizkit is és a Behind Blue Eyes. És zenél majd a Margaret Island is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Új kampány a függőségek ellen. Népszerű videók a zalaegerszegi könyvtárban. Újraindult a termelés a tófei csempegyárban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 20-a van, vasárnap. Hol kezdődik a függőség, és milyen jelekre érdemes figyelni? Az alkohol, a droga, játék és a képernyőfüggés a magyar fiatalokat is érinti. Ezzel kapcsolatos a Média Unió új kampánya, melynek részeként kiszállókártyákkal segítik a függőségekről való beszélgetést, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió ügyvezetője.
3: Ha valaki érzi, vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, mit kérdezzen, vagy kihez forduljon. Ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyőfüggőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
2: Közismert csokoládémárka kereste meg együttműködési ajánlattal a zalaegerszegi József Attila városi könyvtárat. Az intézmény az elmúlt 4 hónapban rövid, közösségi médiára szánt videókkal népszerűsíti az olvasást és a könyvtár használatot. Volt olyan tartalmuk, amelyre csaknem 200 000-en kattintottak. Az őszi promóciós időszakban közös TikTok videót is készítenek. A könyvtár játékokkal is várja az olvasókat. A sudoku mintájára készített bookdoku feladat online és papíron is elérhető. A helyes megfejtők között ajándékokat sorsolnak ki, írja az Egerszegi Hírek. Újraindult a termelés az egykori zalakerámia tófei gyárában. Az üzem gépsorai tavaly álltak le, a gyárat azóta a Szatmári cégcsoport vásárolta meg. A termelés július közepén indult újra. A korábbi dolgozók mintegy 60%-a visszatért az üzembe. A cég 3 éven belül az évi 1,5 millió négyzetméteres kapacitást 5-6 millió négyzetméterre emelné. A 102 éves gyár újraindítása a helyi munkahelyek és a térség gazdasága szempontjából is fontos, írja az Egerszegi Hírek. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kellemes napos idő várható térségünkben. A reggelek még hűvösek lesznek, 8-9 fok körüli hőmérsékletekkel. Napközben sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérsékletek 22-23 fok körül alakulhatnak. A következő napokban lassan tovább erősödik a nappali felmelegedés. A jövő hét elején már 23-25 fok körüli kellemes meleg is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 óra után is csak a legizgalmasabb zenék ezen a vasárnap délutánon itt a Best FM-en. Ez a 88.9-es frekvenciáim, Majoros Rita vagyok. Jöhet egy kis No Doubt, mindjárt érkezik a Hey Baby, de itt lesz majd a Limp Bizkit is és a Behind Blue Eyes, méghozzá Gótika című filmbetétdala. Tom Novi pedig már nyitja is az órát. Szép vasárnapot!
0: 88.9 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. Best

0: 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

88.9 Best FM a legjobb zenék. Hoztam a napi kalendáriumot, így szeptember 27-én, vasárnap. Elképesztően megy az idő. A mai névnaposok az Adalbertek, úgyhogy Isten éltesse őket, és persze a mai születésnaposokat, évfordulósokat is. Ma van az idegenforgalom világnapja, úgyhogy akár ezt is lehet ünnepelni. Illetve azt, hogy 142 éve ünnepélyes keretek között megnyílt a Budapesti Operaház. A vasút születésnapja is ma van, 1825 óta, annak emlékére, hogy megnyílt az első vasúti pálya Angliában. 105 éve született Vácon, Jancsó Miklós, Kossuth Díjas filmrendező. 54. születésnapját ünnepli ma Gwyneth Paltrow, amerikai filmszínésznő. 47 éves ma Görög Zita, fotomodell, műsorvezető színésznő. 15 éve hunyt el Makovecz Imre, építészpolitikus. 2 éve hunyt el 89 éves korában Maggie Smith, kétszeres Oscar, négyszeres Emmy díjas angol színésznő. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha esetleg önök is hozzászólnának a kalendáriumhoz, ünnepelnek valamit, valakit, akkor nyugodtan tegyék meg, vagy gondoljanak rá, küldjenek neki egy üzenetet, vagy egy jó kis dalt, mint a Delight és a Groove is in the Heart. Már szól is a Best FM-en.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Az ősz nem csak fesztiválokat és gasztronómiai programokat tartogat, hanem fontos történelmi évfordulókról való megemlékezéseket is. Október 6-án az aradi vértanúk emléknapján az 1848-49-es szabadságharc hőseire emlékezünk. Ezt követően október 23-án kerül sor a városi megemlékezésre, az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 70. évfordulója alkalmából. A program sorozat november 4-én a Nemzeti Gyásznapon folytatódik, amikor az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésére emlékezünk. Ezek a napok lehetőséget teremtenek arra, hogy a történelem ne csupán tankönyvi esemény legyen, hanem személyesebb módon is kapcsolódjunk a múlt fontos pillanataihoz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: I got the love in the music. I got soul.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88-9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Megyünk tovább, és a következő órában is isteni zenéket hallgatunk. Mindjárt 5 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz majd a Survivor a Destiny's Child-tól. És zenél majd Rúzsa Magdi is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Jóval kevesebb dió termett az idén. Átmeneti vízhiány Zalaegerszegen. 20 éves lett a Hévízi Túrinformiroda. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 27-e van, vasárnap. Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken. A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, hogy ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
3: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európa jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki bióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
2: Átmeneti vízhiány és nyomáscsökkenés várható jövő héten Zalaegerszegen. Tároló tisztítást végez a Zalavíz, ezért jövő héten szerdán és csütörtökön tapasztalhatjuk ezt, írja az Egerszegi Hírek. Szerdán egyebek mellett a Rómer Flóris utcában, a Klapka György, a Holló, a Gólyahír, valamint a Harangvirág és a Domb utcában élők számíthatnak erre, illetve érintettek lesznek a Csácsi-hegy és Bozsoki-hegy környékén élők is. Csütörtökön pedig a Kisfaludi-hegy, a Hosszú-hegy, a Kápolna-hegy, Cserlap, Cserhegy és a Csácsi-hegy területén végzik a tároló tisztítást. 20 évvel ezelőtt nyitott meg Hévízen a Turinformiroda. A Sétáló utca szívében található központ 2006-ban még nyomtatott prospektusokkal és papíralapú térképekkel segítette az ideérkező turistákat. Azóta viszont információs csatornaként vesz részt a város turizmusában, és szorosan együttműködik a tófürdővel, a szálláshelyekkel, az éttermekkel, az utazásirodákkal és a helyi termelőkkel, írja az AOL. Az irodába érkezők már 14 féle szolgáltatást vehetnek igénybe, és a számok azt mutatják, hogy évente átlagosan több mint 25 ezeren keresik fel őket. Emellett 3 ezeren telefonon, 2 ezeren pedig e-mailben érdeklődnek. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kellemes napos idő várható térségünkben. A reggelek még hűvösek lesznek, 8-9 fok körüli hőmérsékletekkel. Napközben sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérsékletek 22-23 fok körül alakulhatnak. A következő napokban lassan tovább erősödik a nappali felmelegedés. A jövő hét elején már 23-25 fok körüli kellemes meleg is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 5 óra után is élvezzük együtt a legizgalmasabb zenéket itt a 88.9 Best FM-en. Jövök csupa klasszikussal, mint az Oasis és a Wonderwall, vagy éppen Shaggy és a Bombastic. Ahogy ígértem, a Destiny's Child is érkezik, és a Survivor, de előtte még a Mystic-kel indítom az órát. Na meg, szuper hétvégét kívánok mindenkinek!
0: 88.9 Best

88.9 Veszt FM a legjobb zenék. Az év végéhez közeledve Zalaegerszeg is ünnepi hangulatba öltözik. November 23-a és december 24-e között várja a látogatókat az egerszegi advent. A belváros ilyenkor egészen más arcát mutatja. Karácsonyi fények, dallamok és ünnepi illatok töltik meg az utcákat. A vásárban olyan klasszikus adventi finomságokkal is találkozhatnak, mint a mézes kalács, a sült gesztenye, a forralt bor vagy a puncs. A szabadtéri jégpálya pedig azoknak is tartogat programot, akik egy kicsit aktívabban töltenék az adventi időszakot. A november 23-ától december 24-éig tartó egerszegi advent így nem csak vásár, hanem egy olyan hely, ahol érdemes lelassítani, találkozni másokkal, és ráhangolódni majd az évvégi ünnepre.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Ősszel is kutatjuk a hosszú élet titkát a kék zónák előadásaiban. A kék zónákban élők tapasztalatai alapján adjanak esélyt az egészségnek. Október 7-én lesz a következő előadás. Adj időt magadnak, az emberi lét idősíkjai címmel tart előadás Szabó Attila tanár életmód oktató. Az előadás után pedig ételkóstolóval is várják az érdeklődőket. Tehát október 7-én 17:30-tól a zalaegerszegi Deák Ferenc megyei és városi könyvtárban. A belépés díjtalan, én pedig jó szórakozást kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék. A Velelo pályaudvarát hallottuk a folytatásban, Maxi Priest érkezik, és a Close to You, én pedig ezzel a dallal búcsúzom így vasárnapra mindenkitől, és kívánok még jó pihenést a folytatáshoz. Whiteba érkezik a Night Shift-tel, én pedig majd holnap délben. Addig is mindenkinek minden jót, és szép vasárnapot. Köszönöm a figyelmet, Majoros Rita vagyok, viszont!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az oktatási azonosító már nem használható bérletvásárláskor. Magyar örökségdíjat kaptak az úszók, hajnalban többfelé leszáll a köd. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Fontos változás a diákbérleteknél, már nem használható az oktatási azonosító. A MÁV csoport arra figyelmeztet, hogy a kedvezményes bérlet vásárlásakor az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell megadni, illetve a papír alapú bérletre ezt kell ráírni. Az oktatási azonosító használatára adott türelmi idő júniusban lejárt, így az ezzel kitöltött bérletet már nem fogadják el. Akinek még nincs állandó diákigazolványa, annak a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell megadni. A kedvezményre való jogosultságot pedig külön igazolni kell. Mobilokat, SIM-kártyákat próbáltak bejuttatni egy fővárosi börtönbe. Az 5 készüléket és 4 kártyát sóval töltött zacskókba rejtették. A csomagot valószínűleg egy rolleres hajította át a Kozma utcai intézmény magas kerítésén. A részleteket még vizsgálják. A büntetés végrehajtás közölte, a tiltott tárgyak közül továbbra is telefont próbálnak leggyakrabban becsempészni a raboknak. Krumpliba vagy szalámiba rejtve is találtak már mobilokat. Új lenyomat került a horvát pénzre, méghozzá nem véletlenül. Arany és ezüstérmékkel tisztelegnek Iván Vucetic, az új lenyomat alapú személyazonosítás egyik úttörője előtt. A kriminalista Argentínában dolgozta ki az új lenyomatok osztályozásának gyakorlati rendszerét. Az emlékérmék egyik oldalán az új lenyomatot hagyó kéz, a másikon pedig a tömegből kiemelkedő ember látható. Összesen mintegy 1200 példány készül, a legritkább 100 eurós aranyérméből pedig csupán 50 darab. Darabot bocsátanak ki. Magyar örökségdíjat kapott az Európa-bajnok magyar férfi gyorsváltó. A Kós Hubert, Szabó Sebastian, Németh Nándor és Milák Kristóf alkotta 4x100 méteres csapat augusztusban Párizsban sporttörténelmet írt. Az Európa-bajnokságok 100 éves történetében első magyar váltóként nyerte meg a számot. Az elismerést a Magyar Tudományos Akadémián Németh Nándor és Szabó Sebastian vette át. Derült időre készülhetünk, hajnalban többfelé lesz köd. A részleteket azonnal mondom. A fátyol felhőzet levonulását, valamint a gomoly felhők feloszlását követően alapvetően derült idő várható. Csapadék nem lesz. Hajnalra foltokban párásság köd képződhet. Kora reggelre általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. A folytatásban a párásság és a ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos száraz idő lesz. A hőmérséklet délután 22 és 26 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Aki minket hallgat, a következő 120 percben chill, lounge és deep house mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

És ezek a legjobb zenék mixben utólag is élvezhetőek és visszahallgathatóak, amennyiszer csak akarjátok. Lauer Christian, DJ Hangya, FND, Miller, Slimfit, DJ Németi és én is a Mixcloud-ra töltjük fel a mixeinket. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Itt lehet az enyémet megtalálni tracklistával együtt.

szeretne első kézből értesülni minden fontos információról. Az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Nightshift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Nightshiftesek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fent, 0625555155 Viber és SMS számunk, és info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

DJ Németi, vasárnapi rezidensok, aki az előző órához hasonlóan a következő 60 percben is chill, lounge és deep house darabokat fog majd mixelni, úgyhogy nagyon-nagyon picike szünet, és héttől folytatódik a night shift itt a West.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Érkezik a dízel támogatás első részlete. Továbbra is lendületben a nemzetközi turizmus. A foci válogatott holnap Belfastban lép pályára. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Szerdán érkezik a dízel támogatás első részlete. A pénzt nem kell külön igényelni, a Magyar Államkincstár a NAV adatai alapján automatikusan folyósítja. A támogatás a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű autók üzemben tartóinak jár, személyenként egy jármű után. A teljes összeg 20 000 forint, amelyet 4 részletben fizetnek ki. Akinek a NAV ismeri a bankszámla számát, annak odautalják a pénzt, mások postán kapják meg. A jogosultságot a jármű nyilvántartás alapján állapítják meg. A háborús bizonytalanság és a drágulás sem állította meg a nemzetközi turizmust. Az év első felében mintegy 690 millióan utaztak külföldre, 3 millióval többen, mint egy évvel korábban. Az ENSZ turisztikai világszervezete szerint Európában 3, Afrikában 4%-kal nőtt a turisták száma, miközben a konfliktus által közvetlenül érintett Közel-Keleten 22%-os visszaesést mértek. A szervezet ugyanakkor óvatosabb lett, a korábbi 3-4 helyett már csak 1-2%-os globális turisztikai növekedést vár az idei évre. 17 embert lőttek agyon egy dél-afrikai ivóban, a támadás Johannesburg közelében, Védala településen történt tegnap este. A rendőrség szerint a fegyveresek először a kocsma előtt tartózkodókra nyitottak tüzet, majd odabent folytatták a lövöldözést. 13 férfi és 4 nő a helyszínen életét vesztette. További 15 embert lőttsebekkel vittek kórházba. A támadók gépkarabélyokkal és pisztolyokkal voltak felfegyverkezve. Az indíték egyelőre ismeretlen, a rendőrség hajtóvadászatot indított. Belfastban javíthat a magyar labdarúgó válogatott. Marco Rossi együttese pénteken 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Nemzetek Ligája nyitányán, holnap este pedig Észak-Írország vendége lesz. A házigazdák győzelemmel kezdtek Georgia otthonában, a 99. percben szerezték meg a 3 pontot. A magyarok számára fontos lenne a pontszerzés, hogy ne kerüljenek már a rajtnál jelentős hátrányba a csoportban. A sérült Varga Barnabás és Sallai Roland továbbra is hiányzik. A belfasti találkozó holnap 20 óra 45 perc. Szkor kezdődik. Fokozatosan kiderül az ég, csapadék sehol sem várható, hajnalra helyenként pára is köd képződhet, a hőmérséklet többnyire 4 és 10 fok közé csökken, de a hidegebb tájakon fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. Napközben a ködfoltok feloszlása után sok napsütésre számíthatunk, száraz időnk lesz 22-26 fokos csúcsértékekkel. Kedden is marad a napos csapadékmentes idő, délután 24-26 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hát az első tanhónap, ha szabad így fogalmazni, a szeptemberről majdnem ugyanolyan gyorsan eltelt, mint a komplett egész nyár. Úgyhogy itt vagyunk szeptember végén, itt vagyunk a hétvégén, vasárnap van, este 7 után járunk pár perccel, innentől fogva pedig DJ Németi az irányítás. Csillans és Deep House még egy órán keresztül, szia Pistő.
3: Sziasztok!
0: Best FM!

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A lemezjátszóknál Németi.
1: Németi. Na, túl vagyunk a nyáron. Ilyenkor azért már szerintem mindig szoktuk pedzegetni, hogy akkor mit hoz a jövő. Mit látsz, mit tippelsz? Van még ebbe az afróba, vagy most, amit már ugye régóta mondtál, most megint a Classic House-nak lesz egy újabb hulláma, vagy nyilván, valami egészen más?
2: Nyilván van még az afróban is valamennyi craft. Szerintem ugye minden stílus, minden trendnek van egy felfutás ide, egy zenét, és akkor van egy szépen egy ilyen lecsengése. Ez a ló nem kivétel szerintem az afró sem. Picit átalakul, picit house-osabb lesz, kevésbé lesz afró, de szerintem a house zene inkább az, ami most jön vissza, mindenféle könnyebben emészhető, vokálisabb telehangszerre. Szerintem ez lesz a következő évnek a nagyobb...
1: Tehát vissza az ezredfordulóhoz mondhatni?
2: Hát körülbelül, igen, eltett már annyi idő, hogy most megint megérett, hogy ezeket elővegyük, újra jöjjön ez a stílus. Ha belegondolsz...
1: 27 éve, tehát az 26,
2: igen. Így van, az azért nem kevés, egy század.
1: Mászli, hogy mondjuk ez rajtunk egyáltalán nem lehet. Jó, rajtam egy picit, rajtad egyáltalán. Szóval azt mondtad, akkor te még mindig ilyen Classic House-ra voksolsz így a jövő tekintetében, hogy az lesz
2: a... House zene is, abban lesz a klassziknak is egy kicsit akár feldolgozva szerepe, de a house egy ilyen emészhetőbb house. Az előző műsorokban beszéltünk, a Black Coffee-ről is használt ilyen könnyebb, ilyen hangszeres, jó vokállal összerakott house zenéket. Úgyhogy szerintem igen, de aztán majd látjuk.
1: Ja, pont ilyen, mint ez. Ain't No Sunshine, DJ Németi elemezjátszók mögött.

0: Legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül.
1: És hát mielőtt még elfelejtem, azért, hogy szeptember végén el szoktát ünögetni. Picikét nyaralni, még utó nyaralni, utószezon.
2: Más okok miatt. Most annyira most nem tűnök.
1: Jó van.
2: Otthon nyaralok.
1: Ja, értem. Jó van. Nem is volt terve, vagy?
2: Hát annyira nem. Tehát ezt azért, mert láttam, hogy annyira nem szabad tervezni. Majd jövőre.
1: Jó.
2: Jövőre. Ez meg volt ez a nyár, ez a Horvátország, ez a Pula. Pár nap, ezzel ki lett pipálva, úgyhogy más prioritások.
1: Egyébként ezért fájdítottad a szívet, tehát néztél rendezvényeket, amikre hát szívesen elmentél volna?
2: Persze, persze.
1: Mondja kettőt.
2: Hát figyelj, Ibiza az mindig, tehát az egy-két éven, tehát évente mindig, de akár Szardiniára is ugye jártunk ki, ott is van egy nagyon jó klub, ott is nagyon jó rendezvények voltak, úgyhogy Máltán voltunk, ott is ugye Defected van, tehát
1: hát és most ugye csak ott van, vagy hát, legalábbis ugye a Horvátország.
2: Igen, Dubájban nem hiszem, hogy most háború miatt hogy lesz, nem tudom, illetve ott a közelben lévő háború miatt, úgyhogy igen, már most volt Horvátországban az utolsó.
1: Igen. Jó. Ha esetleg mégis eltűnnél egy hosszú hétvégére, csak szólj előtte,
2: akkor
1: jó?
2: Akkor úgyis.
1: Ne várjunk itt
2: kétségbe. Majd utána úgyis élménybeszámoló lesz.
1: Helyes.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Akkor ezt a 60 percet is nagyon-nagyon szépen köszönjük.
2: Nagyon szívesen, mint mindig.
1: Az óra végére, meg szeptember végére értünk. Szépen lassan, kőkeményen október lesz, amikor jövő héten vasárnap ugyanígy várunk téged vissza 7 és 8 között. Óvatosan az a felépést.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. Szia.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Már dolgozik a kata kiterjesztésén a kormány. A világrekorder Törőcsik Zsófia mélységi világbajnokságra készül. Többfelé lesz köd hajnalban. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A kata széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány, egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, hogy ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek, szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. Hozzátette, a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is rendeznék, emiatt a kata havi adóját is emelni kell. Az

0: Éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelnék a kisadózó vállalkozások tételes adójánál. Felkészült a fűtési szezonra az MVM, a társaság jelezte, ütemezetten elvégezte a téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat. A földgázkészletek feltöltése folyamatos, a több mint 4 milliárd köbméter betárolt földgáznak köszönhetően már rendelkezésre áll a téli ellátáshoz szükséges mennyiség. Az áramhálózati társaságok idén is jelentős beruházásokat valósítottak meg a biztonság és a hálózati kapacitások növelése érdekében. Ma van a turizmus világnapja, ezt az ENSZ turisztikai világszervezetének kezdeményezésére ünneplik 1980 óta minden évben, szeptember 27-én. Ehhez kapcsolódva a Visit Hungary a Turinform irodák bevonásával egészen szeptember 30-áig országszerte különböző programokra hívja az érdeklődőket. Szerveznek például tematikus sétákat, borkóstolókat és kalandjátékokat is. A mélységi világbajnokság következik Törőcsik Zsófia számára. A világrekorder Szicíliában készült a szerdán kezdődő ciklusi világbajnokságra, ahol a mélységi merülések mellett a korábbinál jóval nagyobb hangsúlyt fektetett a fizikai erősítésre is. Törőcsik szerint érezhetően jobb formában van, mint néhány hónappal ezelőtt. A szicíliai edzéseken nagy hullámokkal és erős mélységi áramlatokkal is meg kellett küzdenie, ami szerinte mentálisan is megerősítette. A szabadtüdős búvár Szicíliából már Ciprusra utazott. A világbajnokság szerdán kezdődik Limassolban. A fátyol felhőzet levonulását, valamint a gomoly felhők feloszlását követően alapvetően derült idő várható. Csapadék nem lesz. Hajnalra foltokban párásság köd képződhet. Kora reggelre általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. A folytatásban a párásság és a ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos száraz idő lesz. A hőmérséklet délután 22 és 26 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól telt a hétvége, és itt vagytok, hogy 4 órányi legjobb zenével elbúcsúzzunk ettől a csodás két naptól. Vágjunk is bele, George Michael kezdi ezt az órát, ez a Flow, let's go to the city.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. 1999-ben lett igazán nagy klubsláger a Moloko Sing It Back című dala. Érdekesség, hogy az eredeti verzió még nem aratott komoly sikert, aztán jött egy német DJ Boris Blugos, és készített belőle egy house remixet, ami világszerte beindította ezt a számot. A vokált Royce-n Murphy énekli, aki később szólóban is sikeres lett, a történet tanulsága pedig az, hogy néha nem új dal kell, hanem csak egy megfelelő remix. Azért van benne valami.

0: A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2005-ben jelent meg a következő dalunk, ami akkor is elég nagy slágernek bizonyult, viszont amikor 2026-ban beválogatták a futball világbajnokság hivatalos dalának, hát akkor aztán így kilőtt, mint a rakéta. Ez Bob Sinclair és a Love Generation, szerintem minden futballrajongó, de minden zenekedvelő ismeri. Tartalmaz fütyülös dallamokat, na meg a house és a reggae egy kis kövédikem. Egy szóval nagyon össze van rakva a dal, úgyhogy szerintem már most is túl sokat beszéltem róla. Inkább elindítom.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és kevéssel 9 óra előtt egy jó tanácsra szerintem még van idő. Nyugi, minden rendben lesz. Ez egy olyan örökérvényi dolog, ami szerintem mindig igaz lesz, mert amíg fel kell másnap a nap, addig olyan nagy baj nincs. És a Sweetbox ezt lovagolta meg. Everything's gonna be alright. Most itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több rendőr az utcákon, családi tragédia Győrben, medvéket észleltek a magyar-ukrán határnál. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több mint 200 rendőrt vezényelnek át a közterületekre, átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől a Honvédség több feladatot vesz át a készenléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják el. A változással összesen több mint 210 rendőr szabadul fel, akikkel ezentúl a közterületeken találkozhatunk. Több kiemelt épületnél, köztük az országháznál és az egyes minisztériumoknál, ugyanakkor továbbra is a készen említi rendőrség teljesít szolgálatot. Halálos családi vita Győrben, egy apa konyhakéssel mellkason szúrta fiát. A rendőrség tájékoztatása szerint szombat este érkezett a bejelentés a késelésről. A sérült férfit kórházba vitték, de az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrök a helyszínen elfogták az apát, majd kihallgatását követően őrizetbe vették. A hatóság kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását az ügyészségnél. Kezdődik a Senior Akadémia őszi évada. A Semmelweis Egyetem ingyenes online előadás sorozata október 5-e és december 14-e között minden héten új témával jelentkezik, mondta rádiunknak Nagy Zoltán professzor emeritus, a program szakmai vezetője.
2: A mesterséges intelligencia központi kérdésé válik korunkban. Két előadás is ebben a témakörben hangzik el. Szó lesz a gyomorfekélyről, hiszen évtizedekkel ezelőtt a gyomorfekély egy nagyon gyakori betegség volt, ma már egészen más a szemlélet. Beszélünk az elhízásról. Érdekes előadás lesz a nagyszülő-unoka kapcsolat. Szó lesz a bölcsességfogról. Az utolsó előadások a fél évben pedig emlékezés problémákkal és tágabb körbe az Alzheimer betegséggel fog foglalkozni.
1: Két nagytestű medvét észleltek a magyar-ukrán határ közelében. A vadállatokat Tiszabecs Uszka és Botpalát között mezőgazdasági területen rögzítette a határrendészet éjszakai hőkamerás rendszere. A medvék a tölgyes erdő irányába haladtak. A tiszabecsi önkormányzat figyelmeztetést adott ki, és fokozott óvatosságot kért a környéken élőktől. Arra kérik a lakosságot, hogy a térségben mindenki legyen körültekintő, és kerülje a vadállatok megközelítését. Fokozatosan kiderül az ég, csapadék sehol sem várható, hajnalra helyenként pára is köd képződhet, a hőmérséklet többnyire 4 és 10 fok közé csökken, de a hidegebb tájakon fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. Napközben a ködfoltok feloszlása után sok napsütésre számíthatunk, száraz időnk lesz 22-26 fokos csúcsértékekkel. Kedden is marad a napos csapadékmentes idő, délután 24-26 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után 3 perccel is Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem már testben és lélekben hangolódtok a hétfőre, és ehhez én hozom a legjobb zenéket. Most például Eminem érkezik, ez a Lose Yourself.
3: Ez a Nike

Best FM a legjobb zenék. Vannak dalok, hölgyeim és uraim, amik olyanok, mint a Bud Spencer filmek. Egyszerűen örökké vannak, örökké szólnak és örökké szeretik őket. Ezek közé tartozik mondjuk a Depeche Mode és a Free Love, vagy a Metallica-tól a Nothing Else Matters, és mondjuk itt jelen esetben az Enigma és a Return to Innocence. Úgyhogy nem húzom tovább az időt, hanem már indítom is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a legkiegyensúlyozottabb kapcsolata sincs olyan, hogy az év 365 napján ugyanúgy szeretjük egymást, mert van kicsit lejjebb, és van kicsit följebb, és szerintem ez így normális. És nem tudom, hogy ezt akarta-e annó Aura Dioné bemutatni, de nagyon jól sikerült neki az I Will Love You Monday-jel, na meg a 365 nappal, 365 days-el, és ezt mutatja be. Tehát a dal meg a cím egy picit úgymond romantikusabb, mint maga az üzenet. Hallgassátok meg, kicsit értelmezzétek, aztán utána, hogyha gondoljátok, akkor alkalmazzátok. Ennyi. Én kiszálltam.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik nálunk a Nickelback, akikre egy dolog biztos, hogy őket vagy nagyon utálják, vagy nagyon szeretik. Köztes nincsen olyan, aki csak meghallgat egy Nickelback dalt, főleg mondjuk Amerikában. Tényleg ez a nagyon sarkas, imádom őket, vagy utálom őket. Tehát én még olyat nem láttam, hogy a zenekart kővel dobáltak volna meg a színpadon, csak a Nickelbacket. Na hát ennyi. Jöttünk a Photograph.

0: hatalmas. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Életet menthet a biztonsági öv. Magyar örökség díjat kaptak az úszók. Hajnalban többfelé köd rontja majd a látási viszonyokat. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet, ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet, hangsúlyozta rádiónknak Berzai Zsolt rendőr alezredes, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetője.
2: Az autó ütközéskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, műszerfalnak, a szélvédőnek csapodunk. Ezt nem tudjuk kivédeni, nem tudunk megkapaszkodni, mire felismerjük, hogy mi történik, már tulajdonképpen kieső. Ugye az öv a sérülés kimenetelét is befolyásolja, nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban éli túl. A biztonsági öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelő sérülések kockázatát is.
1: Mobilokat, SIM-kártyákat próbáltak bejuttatni egy fővárosi börtönbe. Az 5 készüléket és 4 kártyát sóval töltött zacskókba rejtették. A csomagot valószínűleg egy rolleres hajította át a Kozma utcai intézmény magas kerítésén, a részleteket még vizsgálják. A büntetés végrehajtás közölte, a tiltott tárgyak közül továbbra is telefont próbálnak leggyakrabban becsempészni a raboknak, krumpliba vagy szalámiba rejtve is találtak már mobilokat. Új lenyomat került a horvát pénzre, méghozzá nem véletlenül. Arany és ezüst érmékkel tisztelegnek Iván Vucetic, az új lenyomat alapú személyazonosítás egyik úttörője előtt. A kriminalista Argentínában dolgozta ki az új lenyomatok osztályozásának gyakorlati rendszerét. Az emlékérmék egyik oldalán az új lenyomatot hagyó kéz, a másikon pedig a tömegből kiemelkedő ember látható. Összesen mintegy 1200 példány készül, a legritkább 100 eurós aranyérméből pedig csupán 50 darab bocsátanak ki. Magyar örökség díjat kapott az Európa bajnok magyar férfi gyorsváltó. A Kós Hubert, Szabó Sebastian, Németh Nándor és Milák Kristóf alkotta 4x100 méteres csapat augusztusban Párizsban sporttörténelmet írt. Az Európa bajnokságok 100 éves történetében első magyar váltóként nyerte meg a számot. Az elismerést a Magyar Tudományos Akadémián Németh Nándor és Szabó Sebastian vette át. A fátyol felhőzet levonulását, valamint a gomoly felhők feloszlását követően alapvetően derült idő várható. Csapadék nem lesz. Hajnalra foltokban párásság köd képződhet. Kora reggelre általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. A folytatásban a párásság és a ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos száraz idő lesz. A hőmérséklet délután 22 és 26 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, fél idő, hiszen 10 óra múlt 3 perccel, 2 óra mögöttünk, 2 óra még előttünk, telepakolva a legjobb zenékkel, úgyhogy aggodalomra semmi ok. Ricky Martin és Christina Aguilera kezd most ebben az órában, ez a Nobody Wants to be Lonely.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött az idő, amikor segítünk azoknak, akik teljesen, de teljesen nem tudják, hogy kit és mikor kell felköszönteni névnapja alkalmából, úgyhogy vágjunk is bele. Holnap Vencel névnapja van, viszont a kibővített naptár szerint fel lehet még köszönteni a Bernárdokat, a Bernátokat, az Iszmériákat, a Justinákat, a Salamonokat, a Tárkányokat és a Velimeket, na meg a Szelimeket. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgod? Holnap reggel SMS vagy telefon, és minden rendben van, te leszel a király, és ennyi. Fragma, Tokás Miracle most érkezik!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, amikor Ékön rájött arra, hogy 5-ször annyit keres, hanem 10-ször annyit keres azzal, hogy csengő hangokat ad el, mint hogy dalokat gyárt, azok után az volt az alapfelállása, hogy minden dalból legalább 3-5 olyan rész kivágható legyen, ami eladható csengő hangnak, így nem 20 centet keresett egy dalon, hanem mondjuk 5 dollárt. És utána 5 dollárt per csengő hang. Na számoljatok csak, egy vagyon. Mondjuk eltapsolta az egészet, attól függetlenül zseni volt. Cardinal

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem tudom, hogy nálatok mi a helyzet, de nálunk a lakásban már esténként elindították a fűtést, ezzel jelezve azt, hogy a jó időnek meg a nyárnak már lőttek, várhatunk rá jó pár hónapot. Na de nem ebben az esetben, hogyha mondjuk érkezik nálunk a következő dal, ami DJ Sammy és Luna közöse, a The Boys of Summer. 4 perc, 41 másodpercnyi nyári érzés, nyári éjszakai érzés, amikor úgy elmentünk az éjszakába, jól éreztük magunkat, és hát ismerkedtünk. De jó is volt.

Best FM a legjobb zenék. Kevés 11 óra előtt, hölgyeim és uraim, még pont van arra idő, de tényleg még pont van arra idő, hogy érkezzen egy igazi masterclass dal, én legalábbis így hívom ezeket, amik annyira jók, hogy egyszerűen kár elhúzni az időt előttük. Ez a Black Machine és a Jazz Machine.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az van, hogy indul szeptember utolsó vasárnapjának utolsó órája, hiszen jövő héten, bár ugye számolom, szerintem már november van, ennyi bennyi. Na akkor viszont húzzunk bele, mert van dolgunk rendesen. Jön Mika és a Big Girl.
1: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most ugyebár a mi kis spontán és rövid holnapi időjárás jelentésünk, ami úgy néz ki, hogy reggel 9 fok lesz, napközben 24 fok lesz, régen azért volt még 33 is, de az 1932-ben volt. Egy a lényeg, hogy nem lesz felhő, nem lesz szél, nem lesz eső, hanem derült, fényes napunk lesz. Halleluja! Ezeket még szeretem, mert így egy picit még visszahozzák azt a jó kedvet az ember életébe, még az őt, hogy nem látnak mondjuk egy-két hónapig a napot. Na, de ennyi, nem akarok senkit se lelombozni. Cardigans és Tom Jones közösen érkezik nálunk, ez a Burning Down.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, én azt sem értettem, hogy Európát hogy tudta annó a Dragostadin T, a mit tudom én kitől leigázni, de az, hogy eljusson Tia és Rihanna fülébe, plusz ők még ezt valahogy felhasználják a közös dalukban, na ezt őszintén szóval nem akarom elhinni, és soha nem is akartam elhinni, és amíg élek, nem fogom elhinni. Itt valami baj történhetett, az biztos. Na, mindegy, viszont valahogy túl leszek ezen is. Jön a Live Your Life! What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get to them.

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor tudjátok nagyon jól, belájkolni és bekövetni, mi pedig ezt előre is nagyon szépen köszönjük, hálánkat pedig a legjobb zenékkel fejezzük ki, jön most a Shapeshifters, Back to Basics!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Most már kicsit le lehet lassítani, hiszen ez az utolsó megszólalás. Én megmondom őszintén, hogy eléggé elfáradtam az elmúlt 6 napban, hajnalban is, meg éjjel is dolgozni. Hát azért volt már kellemesebb időtöltésem is, de itt a Best FM-ben mindig imádom, hogy a legjobb zenéket hozhatom nektek. Viszont most hála az égnek azt mondhatom, hogy jövő hét szombaton találkozunk, addig én legalábbis pihenek egy jó nagyot, úgyhogy mindenkinek azt javaslom, meg azt kívánom, hogy legyetek boldogok és szerencsések. Jövő szombaton találkozunk, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Addig is mindenkinek ciao ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

time.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.